asante ɛberɛ ne da so asam neɛtoɛ ne ɛtoɔ bia so ɛyɛ jesus wonama yɛwɔden wosom ntomi nhwɛyɛ wosom ntomi nyɛ hwɛ ɛyɛ wo wurade wona wɔde ne tomi nyinaa yɛwo den